0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti hírmagazinunkban hallhatnak egy bécsi filmpremiérről, szó lesz az orvosok rekordmagas számáról, és rövid híreinkben érinteni fogjuk a hőséget, egy erdőtüzet és a munkanélküliségi számokat is. Tartsanak velem ma este is! Azonnal kezdünk! Korábban már hallhattak híreinkben arról, hogy a bécsi Uránia Cinema mozi júniustól rendszeresen mutat be magyar filmeket is, eredeti verzióban. Most a héten újabb premier érkezik. Csütörtökön most először mutatják be az országban a magyar rendező Pálffy György Tyúk című filmjét, amely németül a Lebensansichten eines Hunds nevet viseli. Ahogyan a cím is sugallja, ebben a magyar-német-görög produkcióban egy tyúk a történet főszereplője, de hogy miről is szól pontosan, valamint milyen volt a film mögötti munka, arról magát a film rendezőjét, Pálffy Györgyöt kérdeztem.
2: Ennek a filmnek a főszereplője egy ipari tyúk, egy fekete ipari tyúk, ami tulajdonképpen gyártási hiba, mert az összes fehér tyúk közül menekül el, és épp ezért tud elmenekülni. Úgyhogy ez egy szabadságvágyó tyúk, aki elkerül a görög-török határhoz egy tengerpartra, egy bezárt étterembe, ahol éppen embereket csempésznek, és ő egy hatalmas nagy bünténynek a közepében találja magát. Vagy miért éppen tyúk? Azért, mert én a társadalom egyik nagy problémájával szerettem foglalkozni, amit mivel Görögországban forgattuk a filmet, ezért az illegális bevándorlás, azaz és az arra épülő embercsempészet lett a téma. És hát mivel az ember van ennek a filmnek a középpontja, az azt gondolom, hogy megkeresem azt, ami az ember életének vagy a környezetének a legkisebb alkotó eleme, és ez volt a tyúk. Ugye utána már csak vadállatok jönnek meg, rókák, vadisztok és patkányok és nyestek, de még az ember birodalmában ez a tyúk a legkisebb egység. Ez érdekelt engem, hogy hogyan találkozik valami hatalmas, az ember számára megoldhatatlan társadalmi politikai problémával.
1: Mit lehetne arról mondani, hogy esetleg a bécsi közösség vagy az ausztriai közönség, hogyha majd beül erre a filmre, milyen élményre számítsanak összességében?
2: Érdekes kérdés, mert hogy ez a film nagyon kedves, nagyon kellemes, nagyon cuki a tyúk, nagyon jól lehet vele menni, de ez a film ugyanakkor mégis nagyon kemény, nagyon tragikus, és nagyon kemény állásfoglalás is van benne. A mi célunk alkotóknak éppen az volt, hogy ez a két majdnem összeegyezhetetlen dolog egy filmben tudjon találkozni.
1: És akkor picit még így a háttérről, filmes alapszabály szokott lenni, hogy általában az állatokkal az egyik legnehezebb együtt dolgozni. Volt-e valami vicces vagy esetleg nehéz a munka során?
2: Hát épp

0: Éppen az volt a vicces, hogy nem volt nehéz. Tehát persze állatokról volt szó, tehát egy nagyobb óvatossággal és nagyobb figyelemmel álltunk hozzá a dologhoz, de a tyúk minket is meglepve nagyon-nagyon jól motiválható, és nagyon azok a legalábbis azok a tyúkok, akikkel mi dolgoztunk, azok nagyon együttműködőek voltak. Ehhez természetesen kellett az állattrénereknek is a munkája, akik előtte ezekkel a tyúkokkal másfél-két hónapot foglalkoztak, hogy barátságos, biztonságos környezetben nevelkedjenek, és ne féljenek az embertől. A végén annyira nem féltek az embertől, hogy kollégákká váltak. Tehát tulajdonképpen mi úgy tudtunk velük forgatni, mint színészekkel, és ezt a stáb is nagyon meghálálta, mert azt viszont észrevettük, hogyha a stábban bármilyen feszültség lép fel, akkor a tyúkok arra reagálnak, és nem tudnak játszani, nem figyelnek oda a színészetre. Úgyhogy nekem nagy szerencsém volt, mert épp ezért a stábnak nagyon, mindig nagyon nyugodtnak kellett lennie, és mindig nagyon kellett figyelni az állatokat. Ettől egy nagyon kedves, vidám forgatáson voltunk résztvevők.
1: Ezt szerintem tényleg sokan nem is gondolnák. Mennyi tyúk volt így akkor összességében a stáb tagja?
0: 8 tyúk játszik egyet, tehát ezek a tyúkok nagyon ügyesek, nagyon kedvesek, nagyon jól lehet velük dolgozni, de csak egy fél órát. Utána ők elfáradnak, tulajdonképpen jól laknak, elfáradnak, nem figyelnek többet oda az állattrénerekre, tehát úgy tudtuk megcsinálni a filmet, hogy 8 különböző tyúk játszik egyet. Ezek a tyúkok egyébként mindegyik más, születetten más képességeik vannak. Az egyik jól tud futni, a másik hosszan tud ülni, a harmadik jól tud ugrani, az egyik koppintani tud, és amikor a forgatókönyv meghatározott jelenete jöttek, akkor mindig azt a tyúkot hoztuk be, aki abban a képességben a legjobb.
1: Pálffy György a csütörtöki premiéren ugyan nem fog tudni részt venni, de azt mondta, megpróbálja majd videóüzenetben köszönteni a nézőket. A vetített film eredeti verzióban tehát görög, angol és olasz nyelven lesz látható, német felirattal. A Pálffy Györggyel készült teljes interjút podcast adásaink között hallgathatják meg. Az országban rekordot döntött az orvosok száma, és immár több női orvos dolgozik, mint férfi. Az orvosi kamara szerint ugyanakkor a következő években komoly utánpótlási kihívások várhatók. Sokan mennek nyugdíjba, miközben a rövidebb munkaidő és a részmunkaidő terjedése is növeli a szükséges létszámot. Mindemellett egyre magasabb a külföldi országokból érkezett szakemberek száma. Jelenleg több mint 9000 külföldi orvos dolgozik Ausztriában. Részletek most Kelemen Dorottyától.
2: A legfrissebb adatok szerint rekordszámú, összesen 51.501 orvos dolgozik Ausztriában, és köztük immár a nők vannak többségben. Míg 2024-ben még nagyjából kiegyenlített volt a nők és férfiak aránya, 2025 végén már mintegy 400-al több nő volt tagja az orvosi kamarának, mint férfi. A kedvezőnek tűnő számok ellenére a kamara azonban a következő években orvoshiánytól tart. Ennek egyik oka, hogy 10 éven belül körülbelül 18 ezer orvos érheti el a nyugdíjkorhatárt. Ez évente mintegy 1800 új orvost igényelne az egészségügyi rendszerben. Igaz, jelenleg több mint 6100 orvos 65 éves kora után is aktívan dolgozik. Az orvosi kamara szerint a puszta létszám önmagában nem ad teljes képet. Egyre többen dolgoznak részmunkaidőben, a munkaidők pedig általában rövidebbek, mint korábban. Ezért ugyanannyi orvos ma kevesebb teljes munkaidős kapacitást jelenthet, mint 20 évvel ezelőtt. Johannes Steinhardt kamarai elnök szerint elsősorban nem több egyetemi férőhelyre lenne szükség, hanem a diploma utáni gyakorlati alapképzésben kellene több helyet és lehetőséget biztosítani. A kamara emellett kevesebb bürokráciát, jobb munkafeltételeket és pénzügyi ösztönzőket sürget, hogy vonzóbbá tegye az orvosi pályát. Mindezek mellett fontos szerepük van a külföldről érkező orvosoknak is. 2025 végén 9240 ilyen munkavállaló dolgozott Ausztriában, legtöbben Németországból, őket követik az Olaszországból érkezett orvosok, majd a harmadik helyen 708 fővel a Magyarországról érkezett szakemberek következnek. A statisztika arra is rámutat, hogy a szakorvosok jelentős része magánrendelésben, társadalombiztosítási szerződés nélkül dolgozik. A házi orvosoknál még többségben vannak a szerződött úgynevezett kasszaorvosok.
1: Az ezen a héten Ausztriát sújtó hőhullám miatt országszerte rendkívül

0: a lángokkal, az erős szél pedig nehezíti az oltást. Emiatt az S31-es burgenlandi gyorsforgalmi utat Oberpullendorf felső puja irányába a napközben lezárták, a forgalmat a B50-es útra terelték. Sérülés nem történt. A tüzet időközben sikerült ellenőrzés alá vonni, de mintegy 7 hektárnyi terület érintett. Júliusban ismét emelkedett a munkanélküliek száma Burgenlandban, több mint 8000-en keresnek állást, további mintegy 1700-an pedig képzésben vesznek részt. Különösen a tartósan munkanélküliek helyzete romlott, miközben a fiatal álláskeresők száma kismértékben csökkent. A vállalatok ezzel egy időben csaknem 1500 betöltetlen állást jelentettek. Ez az ellentmondás is jelzi a munkaerőpiac jelenlegi nehézségeit. A képzésben résztvevőkkel együtt összesen mintegy 9700-an vannak munkanélkül Burgenlandban, ami növekedést jelent az előző évhez képest.
1: Időjárás.
0: A kedd napos, forró idővel ér véget. Éjszaka derült marad az ég, a déli szél pedig mérséklődik. A hőmérséklet 26 és 20 fok közé csökken. Délen helyenként akár 17 fokig is hűlhet a levegő. A következő napokban sem várható nagy változás. Holnap, vagyis szerdán folytatódik az intenzív hőség. A csúcshőmérséklet 35 és helyenként 40 fok között alakul. Többnyire egész nap sütni fog a nap, délután azonban néhány gomoly felhő is megjelenhet, illetve Steyerország és Alsó-Ausztria felett kialakuló zivatarok felhőzete is elérheti a térséget. Burgenlandban kicsi a záporok és zivatarok esélye, időnként mérsékelt déli szél fúj. Vigyázzanak magukra! Hírmagazinunk végén megköszönöm figyelmüket. Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. További szép estét és jó rádiózást kívánok!